0: dinche tuam oyire tuam kai obi di meko sam ne sur sam ne fo sam akaka duro sam gada ke sam otuona ho sese wo otuona nyema ye basa
1: my god